cilinkat, cilinyolc, cilinderes, kocsin vétendere. Viszem a babát, Julcsik a tercsike, jönnek velem Ercsibe kávéval. Vár a nagymamát, várhat a nagymamam meg a kávé, mert a vasárnap csak a babámé. Négy cili, hat cili, nyolc cilinderes kocsin vékendre, viszem a babát.

havar. Mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte. E csillagos, mély, forró május este. Mert ahogy ott

jobban gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba, épp ezért roppant gyanús, hogy szeret anyus, de titokzatos az eset.

Roppan gyanús, hogy szeretsz anyus, de titoktatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppan gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

0: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr.
1: Vnímanie, Galerik Budapest, Tancie Svobodnyi Kossuth.

keteres, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj. Elsírunk száz könnyebb, szívünk nem lesz könnyebb, és csak

szeretet, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj, elsírunk, tehát könnyebb, szívünk nem lesz könnyebb, és csak egyre jobb.

0: ide, ide! Ide, ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donival vagyok a Rádigóból. Ebbedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhaj, Rádigó, Rádigó, technika vívmánya, ez még te se tudod.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

Aki arról suttog, hogy imád, a mamához küldöm csak, maga fesít most, egész biztos, hogy hozzáad. A mamának oly jó szíve van, nem hiszem, hogy ellent mond, hiszen tudhatják, egy házasság ma rém nagy gond. Aztán mehetünk a paphoz már, mondja

és nem tartja be. De a kis kagylót azt ne tegye le szívem, jaj, ne tegye le. Mert ha húzza sokáig és társázni fél, megtörténik.

cakewalk. Napoli, buonasera. Minden mio.

történjen bármi, én nem bírok, nem bírok várni. És egyszer már tudnom kell, hogy mi lesz velem, döntsél hát igen vagy nem. Őszintén mondjad meg, kérlek, kellek, vagy nem kellek nékem.

0: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.
1: Apa!
2: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen
2: lényeket. Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék!
1: Együnk halat!
2: A legjobb halat!

Egyik sír sem ivó víz, másik bőkol egy oázis, megszomjaztam a nyelvem földig én. Tempótak szól a papuska, én sem lépkedek papucsba, szegény bokám úgy megdagadt, nézd csak! Négy bús tebe paktat ma, jaj, mikor érkezünk Bagdadba, ne sír leányom Miranda, menj csak gyorsabb iramba,

Genetiğin yükseltesini bir çoşamı bilgisi. Sizin için rüzgünlüğünce var olmalıdır. Martin Cemil, Yandur László, Yaroi József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádió zenekar szívű figyek vezényésével. Tisztelt múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig is tánzenét adunk.

Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök.

Ők száz édes mézes mackó, Pesten élni szép. Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök Budapestre.

Ilgumburgum csak egy a kifogás. Mézes mackó ez vagy operaház. Van itt a pulton trubadúr, ajda még pillangó kisasszony is. Csak mackó fogra való lépes méz nincs. De akár hiszik, akár nem, most az egyszer megvigasztalt a burricer. Bedobtam egy fényes forintot, s a csodagép medve táncoltató dalolt. Elszegődik Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackót.

Voxi cipőkrém olcsó és jó. Baktériumokat egy perc alatt megöli a Superlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

con ogni disperta d'est America, Rito Nuio, Oslo, Rico, Beo, Diaz, Cristo, Coletti, Pecenti, Cervezniel, Oggi è Tristan, Tamerico, Feder, Di Fel, Esce, Ippen, Aiuto, Sodolo, Mivel, Sette, Vette, Terem, Tette, Kello, Swing, Hogyha ideg sokot kaptat a feketék, így mozgott a kezük, lábuk meg a derék, elloptuk a négereknek a ritmusát, ma ezt járja a nagymama a ritmusát, s amennyasszony még

Fepedek tippon, rapszódikus vagyok érem, de nagyon én. A Kolumbusz felfedezte Amerikát, így tanulja a suliba be a diát. Kristóf fölött tippet, senki se veszi el, a jazz viszont a

0: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

0: Gramophone Jazz Radio Deep.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

nagyon, semmit se ígérsz, nem fogadkozol. Romantika sincs, rám ezeknek nincs hatásuk.

A mai tornánt ad befejezni. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

mondják, hát mit tehet a zsiga zsiga róla, hogy szebb a Royal Apollo sem volt talán, hogy bátran ő lehetne a Mr. Európa, erről csak nem tehet

hogy olyan nagyon-nagyon szeretik a nőt, hogy ilyen csodaszépnek hozta őt a gólya, hogy nappal éjjel-kéjjel széjjel szedik őt.

Rókubai táncokat, ez az a modregény, amibe csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba, kubai ritmus.

döntöget rombo, ezen a talapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba, te!

végén volt a kocsma, ott a nagy a ból, a pakliba nincsen egy ból. Oda lutti hatamosra minket a tulaj, fia, mert a technél soha sincs baj. Lett még a ridikünkbe, meg a zsebünkbe finom tohány. Lett még üres a marka, mit morgen tartom, muri mokán.

Igen, vitte, vitte schön, jaj, jaj, jaj, jaj, rövid az időm. Om légy az én párom, úgy várom, lép még szívem, zákson, igen, vitte, vitte zer, jaj, jaj.

d'oro, muto, glaciale, mi sembri un funerale.

nell'amor si fa sempre così. Dammi un bacio e

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Egyzelek hangzott el Szarkadi, Rozsnyai és Budai zenéjét. Foxtrot ritmus, Vilnicki, Vadnai és Györkösi szövegével, előadta Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Emi az egész, előadja Vejgan Tibor.

0: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: Minden órában Orion Rádió.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

futok, és nincs köszönet, nincs szánalom. Nincsen senki, aki vigasztatva szívét megosztaná vélem, s halkan a fülembe ezt suttogja, legalább egy

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

Egy rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, hogy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

esti rumbán egy rendes ember hitvesével jár. A hölgy fodrász előtt fütyülve vár, és ha közben térdig nő a szakála, azt is rendben találja. Szenvedélyen szeret, és olvad, mint a hó, csak kérem, ilyen férfi.

kedvesemmel este otthon ül, és rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A bultja és a lelke hófehér, a legszolíd a házi koszton él, és hát

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal vidáman él. A másik lustom, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél. Kialszik még a másik.

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal, vidáman él. A másik lusta, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
3: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Glasot na Svobodna Bulgária.
4: Aici Rádio Europa Libera, Vocea Romaniei Libere.
5: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
6: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

zaleć, huszaleć, ezeres, ezeres, gyati boldog a szívembe, megy, megy, megy, ha kívánok szőkét barna, ide nyújtsam már is karját, íme sárba tapostam a fotografiát, fütyülök, mint egy kis kanári rád, rád, rád, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is lehet ez, aki ma még, a szívemnek örökre lakója lehet, de ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három, akad én nékem még párom, 11, 21, 1051, aki boldog, a szívembe megy, megy, megy.

0: laktak, meddig mérgesen morogtak, szörnyű kellemetlen hely volt annyi szem. Szörnyű kellemetlen hely volt annyi szem. Az egyik tisztáson tisztelt hallgató, állt egy mézes kalács víkend házikó. Gerítések rémes, béles, Jancsi és Juliska éhes, ezt a csúcsi szemed megbocsátható.
1: Nyom-nyom, nézd a gyácsiam!
0: Ezt a csúcsi szemed megbocsátható. Menjen ott, kik a barát, mik a barát, még a végén összeomlik ez a ház. Hallottak a gyacsi torkán, kirohan egy súgó torkán, egy foga volt, viszont is írtuk a szád. Oh, oh.

0: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok, vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázóhely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.
1: Új fények, új szórakozóhelyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

Allala lill, bässi itza, pizza, mérillulú, maja ditta ibe. Csöppi sárika zsuzsú, egy tucat tündér nékem dalol, sajnos a legszebb elhanyagol. Szomorú

0: ágyújtok, s nézem lassan ég. Végig sem szívom, s már elég. Néha jó így, de hogyha nem,
1: eloltom szépen.

0: remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

maga csak bolondozik velem. Zseni a tínafalba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj. Jaj, maga csak az ugye, hogy szeret, s amíg a csacsi szívem remeg, csak nevet, ha keletelek, sejhaj. Amíg emeló, emeló, emelódiát fújom, a nyelvem kilóg, és lead egy kilót a test súlyom. Jaj, maga csak bolondozik velem, Feni a tína falba verem a fejem, mert a szerelem

édes rózsám, szeretsz-e? Hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma, hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre, szeretsz-e? Mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

cseresznye, édes rózsám szeretsz-e, hogyha szeretsz, miért nem mondod meg? Nem három alma hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre szeretsz-e, mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita. Tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél.

cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lubba belefér. Cini-cini cincog az egér,

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.

De már nem reszket ebben a táncban éppen az a jó, hogy alám nem maradhat veszteg. Kidőltek régen már az unokák, de a kidőt ember csak járja.

újság, aki csak ismeri őt, mind eléri el.

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egy éves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
2: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet!

Hey,

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Bundája szép, ha szűcse ék. Semmelweis utca 9.

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
3: Here's what opera star Marguerite Piazza says about Camels.
4: If you want to smoke a cigarette that's mild and good tasting too, try Camels. I did, and I found that Camels have a mildness that agrees with my throat, and a rich flavor that I didn't find in any other brand. Try Camels and see.